0: Papa Shannon, hello to you. Identify Cassini Clown now, unrestricted to flight level 290.
1: Understood, 290, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190